0: Hagyj mondtam fel.
1: Stone
0: fire. A3 is committed with the transport. Hagyj mondtam fel.